0: nem számlázik, hogy pedig dobtávok, hogy számlákon így is hangzott, hogy minden volt, de örömmel mondjának a szimbolizáció.
1: Mindig tárgyak viszonylag biztos vagyok, szóval egy kicsit volt a szánszakban, és a fennát az ellen. Állok a szánszakokkal, és a csinálói kopalán mindig a tanulmatra. Tehát mindig is bennék, hát egy szánszakban is vagyok, azt állják mellette, hogy miért egy dolgokat kezeli. Tehát úgy is látom, hogy a mennyivel ilyen is látom, mert ilyen nyilván jövök lámpot, egy sétos mutatom a bármi leszoncot, ami pedig még a pályam állik a száncot, a rinda hagyom a tájé.
2: Azt lesz ott a kolági, rámuk lehet, hát ott majd nekó, pailó, tákó, szállt a tétik, akkor így értünk a pajtakó, pailó értek tenni, nem? Karnét, ha, majd a rövisztő. Ez néző, hát a tét majd nekó, szállt a tét, vagy szakjó, szűnés a rájban is szakjó, átesmés a rájban is szakjó, szűnés a rájban is szakjó, próbálom így jutó, tapottom hajra.
1: Most képzeltem a pályát, a pályát is szállt, most meg, hogy éjjel szállt, a pályát is szállt, most meg,